0: kautus rauh mereka ringida Sang Arjuna jagi nyelang punika kawisesan ida Sang Arjuna utusane Wiyakti nganap kasor pisan.
1: Mawur